0: singithi nasi sikwasa ama2K. Ama2K afike sizihlalele lana. Afika sivumisa ingoma. Yazi athini? Oh, athini? Gija. Oh gija. Oh gija. Oh gija.
1: Wehani.
0: Oh gija. Oh gija.
1: Wehani.
0: Oh gija.